De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de atalá, oj, talá, na, te, de atalá, anya, anya, de atalá, de atalá, de atalá, anya, odri, de atalá, et, adri, de atalá, ya, te, de atalá, nala, de atalá, oj, de la, ya, da, ya, da, de, ya, de, da, ya, ya, oj, te, de, da, ya, de, da, atalá, ya, te, de, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di la na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et ti na.